Femmelehad! Szemmelehad! Nagyon beszél túl lejjelét! Várfa megkötni nagy után, hogy hódi ez a törklód!